Český rádio Knín. 90,2. 94,4. 88,1. Megaherca. Radio koji se sluša. Hrvatski radio Knín.